0: shut down one reactor at the Cernavoda nuclear power plant and declared a nationwide energy emergency. While Hungary's POX plant was operating at around 10% of its capacity because of low water levels in the Danube.
1: Ez egy szomorú és az ijesztő dolog, és egy nagyon komoly figyelmeztetés a társadalomnak, hogy csinyán kell bánnunk az erőforrásainkkal, oda kell figyelnünk jobban a környezetünkre, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ébresztő.
0: In Serbia, dried up ponds have left water buffalo struggling to cool down in the extreme heat. Across Europe, the drought is no longer only a water crisis. It is disrupting food production, transport, and energy.